0: oszć, éjjel Zaksz kömény, éj, oszć, éjjel Zaksz kömény, éj, oszť, éjjel Zaksz kömény.
1: Sige, hogy vagyunk, per ma lehet gizek skinni miért, vagy ma lesz, fú.